meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Országos tanévnyitót tartottak. Nem olcsó az iskolakezdés. Vizsgálat indult az onkológián. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón. Emellett a fiatalok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbenyúlós az iskolakezdés. Ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedű Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linc Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
1: Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felej.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Az iskola kezdésre elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasműút másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Konyhakéssel a kezében jelent meg a kapuban, fizetés nélkül vette magához a csomagot, majd lelövéssel fenyegette meg a kézbesítőt egy férfi Dunaújváros közelében. A tavaly szilveszterkor történt ügyben most vádat emelt a Dunaújvárosi járásügyészség. A postás az incidenst követően rendőri segítséget kért. Az ügy a nyomozás lezárása után ügyészi szakba került. A Dunaújvárosi járásügyészség felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat a férfival szemben. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki börtönbüntetést a vádlottra, annak végrehajtását azonban próbaidőre függessze fel, írja a Duna Online. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Ibáncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bándik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A polgárok döntöttek, új városvezetőt választottak vasárnap. Rendkívül alacsony részvétel mellett tartották meg Enyingen az időközi választást, miután a képviselőtestület korábban a feloszlás mellett döntött. A választásra jogosultak kevesebb, mint 35%-a járult urnákhoz. A szavazók döntöttek, Angyal Gábor független a voksok 57%-át szerezte meg, míg az eddigi polgármester Kis Norbert Ivó 29%-ot kapott, addig a harmadik jelölt Lipták Rita Márta 13%-on végzett. A képviselői helyekért 17-en indultak, közülük 16-an függetlenként egyedül Dudar Boda Krisztina mérettette meg magát a Mi Hazánk színeiben, aki mandátumot is szerzett az enyingi városházán. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint 3 férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Változik több használt ruhagyűjtő konténer helye Dunaújvárosban. Az áthelyezés 4 városi helyszínt érint, ezért érdemes figyelniük azoknak, akik rendszeresen ezekbe a konténerekbe viszik a már nem használt ruhákat. Változás lesz a CIP Bank melletti gyűjtőnél, a római városrész két helyszínén, valamint a Béketéren található konténer esetében is. A cél, hogy a ruhagyűjtés továbbra is elérhető maradjon a dunaújvárosiak számára, ugyanakkor a gyűjtők környezetében kialakult problémák és az illegális lerakások száma csökkenjen. Jelentős szélerőmű fejlesztések előtt állhat Magyarország, és a tervek Dunaújvárost, illetve a környező településeket is érintik. A kormány a dunaújvárosi járásit bevonta azok közé a térségek közé, ahol gyorsított eljárással segítenék új szélerőművek létesítését. A járáshoz tartozik többek között Adony, Baracs, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagyvenyém, Perkáta, Pusztaszabolcs és Rácalmás is. Jelenleg nincs nyilvánosan ismert döntés arról, hogy Dunaújvárosban vagy valamelyik környező településen új szélerőmű park épülne. A dunaújvárosi járás kijelölése azt teremti meg, hogy megfelelő beruházói szándék, hálózati kapacitás és a szükséges engedélyek meglét esetén a térségben az ország más részeihez képest gyorsabban valósulhassanak meg ilyen fejlesztések, részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben, csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejérvár megyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Itt Fejérvár megyében is segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. A Fejérvár megyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől a Fejérvár megyei agrárcégek is. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, szeptember 1-én kedden Egon egyednapja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, és aki utánozna, az megteheti a 0620 55 55 155-ön. Nem sokára Bob Marley, előtte még a Kelemen kabátban, most pedig Gwen Stefani jön Akonnal. The Sweet Escape. Kezdődik a suli, úgyhogy ma már biztosan többen leszünk az utakon, ha van közlekedési info. Az iménti hívható SMS Viber számra várom. Max Levente vagyok, ez a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 1-e van, a második világháború kitörésének emléknapja. 1939-ben ugyanis ezen a napon támadta meg Németország Lengyelországot, és hát mikor máskor lenne a tudás világnapja, mint a tanév kezdetekor szeptember 1-én. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó sulit kívánok, kedves gyerekek! Ha közlekedési hír van, mert hogy ma már biztosan nagyobb lesz a tumultus az iskola kezdés miatt az utakon, várom 0620 55 55 155. Meet Me Halfway, a Black Eyed Peas dala folytatja.

0: Vesztefem a legjobb zenék. A hidegfront miatt reggel még itt-ott kisebb zápor, zivatar várható, aztán napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki csapadék. A maximum 26-32 fok között alakul. Még több részlet az időjárásról és friss információk pillanatokon belül. Rögtön fél hét, jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Gramofonzival, majd mindjárt Why Don't You?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. A szakemberek szerint jövő tavasszal sok méhcsalád elpusztulhat. Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett zenés színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szegedi Szimfonikus Zenekart az új évadban. Az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békéscsabán, Kecskeméten. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán Észak-Ciprusról indult Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt visszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát. 4 vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófa védelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést 2 területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén a ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak, a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező település a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor. A települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják a szúnyogokat. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen. Erről rendkívüli ülésen döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi Platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az iskola kezdésre elkészült a megálló, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti buszmegállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasműút másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 1-ére fordult át a naptár. A meteorológiai ősz első napján, a nap első felében még a front miatt lehet itt ott zápor, zivatar, napközben már csak északkeleten és az Alpok alján lehet kisebb eső. 14-21 fok közötti a reggel, napközben 26-32 fok között alakul a hőmérséklet. Közben elindult a Daxos dala is, a Barbra Streisand, ha közlekedési info, névnapi, szülinapi köszöntő van. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, a nulladik órára becsöngetnek, bár szerintem ma még nem lesz nulladik óra, hiszen tanévkezdés, egyáltalán az órarendet ma kapják meg a gyerekek, szóval ma még nincs nulladik óra, de ha a suli kezdés miatt a nagy tumultusban valahol, nehogy Isten, baleset vagy nagyobb dugó van, várom az infót 0620 55 55 155, a nyári szünetről dalol a Bagosi Brothers Company, ez lesz a Boldog Idők. Ha csak a

0: és jön majd Maxi Priest is a Close to You-val. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az iskola kezdésre elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasműút másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Konyhakéssel a kezében jelent meg a kapuban, fizetés nélkül vette magához a csomagot, majd lelövéssel fenyegette meg a kézbesítőt egy férfi Dunaújváros közelében. A tavaly szilveszterkor történt ügyben most vádat emelt a Dunaújvárosi járásügyészség. A postás az incidenst követően rendőri segítséget kért. Az ügy a nyomozás lezárása után ügyészi szakba került. A Dunaújvárosi járásügyészség felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat a férfival szemben. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki börtönbüntetést a vádlottra, annak végrehajtását azonban próbaidőre függessze fel, írja a Duna Online. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejérvár megyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Véget ért a nyár, szeptember 1-e van, iskolakezdés, tanévkezdés, és hát ennek megfelelően sokkal nagyobb forgalom az utakon. Óvatosan vigyázzunk egymásra, a gyerekekre, az iskolák környékén, kedves autósok. Ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Mindjárt a Simply Red, nem sokára Amy Winehouse, most pedig Mika dala jön, a Grace Kelly, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!
3: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 1-én, azon a napon, amelyen 1985-ben francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével megtalálják az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát Új-Funlandnál. Hogy mi mindenről híres még a mai nap, kiderül egy picit később, addig nem sokára a Maxi Priest dala szól a Close to You, most pedig Mark Ronson alapjára Amy Winehouse énekel, szól a Valeria Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő lesz, a front után kicsit felfrissül a levegő, és itt-ott még lehet kisebb zápor, zivatar a nap első felében, 26-32 fok között alakul a maximum. Még több részlet és friss információk rögtön, 7:30 közeleg, úgyhogy jönnek a friss hírek, aztán a Backstreet Boys dala, a Larger Than Life a Besten. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 4 vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést két területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén a ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező település a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor. A települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják a szúnyogokat. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen. Erről rendkívüli ülésen döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi Platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. A szakemberek szerint jövő tavasztal sok méhcsalád elpusztulhat. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán Észak-Ciprusról indult Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt visszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az iskola kezdésre elkészült a megálló, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasmű út kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti buszmegállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasmű út másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmű út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől a Fejérvár megyei agrárcégek is. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 1-én, kedden, egyed Egon napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 41 éve a mai napon 1985-ben megtalálták az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát. 1946-ban ezen a napon született Barry Gibb, angol énekes dalszerző, a Bee Gees tagja, az egyetlen ma is élő Gibb fivér. 1957. szeptember 1 megszületett Gloria Estefan, kubai származású Grammy-díjas amerikai énekesnő, a Miami Sound Machine egykori tagja, a latin pop zene úttörője. Ma 32 éves Carlos Sainz Jr. spanyol autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1984-ben ezen a napon született Joe Troman, amerikai gitáros, a Fall Out Boyból. És 1996-ban, szintén a mai napon született Zendaya Marie Stormer Coleman, művész nevén Zendaya, amerikai színésznő, énekesnő, táncos. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legendás rapper Tupac Shakur zárta az órát, és 30 év után bűnösnek mondta ki a bíróság Tupac gyilkossági ügyének egyetlen vádlottját. Egyetlen egy kérdésem van, miért kellett erre 30 évet várni?
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Elkezdődött az iskola, és ez sajnos az utakon is érezhető. Nagyon sok helyen sokkal erősebb a forgalom, főleg a nagyobb városok bevezető útjain és az autópályákon, illetve baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé. Autó és kamion ütközött az M0-ás csomópont előtt, most is nagy a torlódás. Jó utat, óvatosan! Rögtön 8 óra, újból megszólal az iskolai csengő, és szólnak tovább a hírek után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, például a Well Hello-tól. Vagy a Molokótól. Jó reggelt szeptember 1-én! Friss hírek, aztán újból sok jó zene jön a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az iskola kezdése elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték. A város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasműút másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. A polgárok döntöttek, új városvezetőt választottak vasárnap. Rendkívül alacsony részvétel mellett tartották meg Enyingen az időközi választást, miután a képviselőtestület korábban a felosztás mellett döntött. A választásra jogosultak kevesebb, mint 35%-a járult urnákhoz. A szavazók döntöttek, Angyal Gábor független a voksok 57%-át szerezte meg, míg az eddigi polgármester Kis Norbert Ivó 29%-ot kapott, addig a harmadik jelölt Lipták Rita Márta 13%-on végzett. A képviselői helyekért 17-en indultak, közülük 16-an függetlenként egyedül Dudar Boda Krisztina mérettette meg magát a Mi Hazánk színeiben, aki mandátumot is szerzett az enyingi városházán. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejérvár megyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, szeptember 1-én kedden. Tibortól tudjuk, hogy baleset történt az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között. Köszönjük az infót, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Desiree és a Life Mojo a Chillinnel ebben a pillórában. Elsőként viszont Florida érkezik és Kesha a Right Round-dal. 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék megszólalt. 8-kor az iskolai csengő, elkezdődött az idei tanév, és hát ez az ok annak, hogy az úton is jóval nagyobb a forgalom. Baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé, az M0-ás csomópont előtt autó és kamion ütközött, emiatt még mindig nagy a torlódás, és ugyanez a helyzet az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között is. Szintén baleset lassítja a haladást az M0-áson az M5-ös felé, a hárosi Nagy-Duna híd előtt, lassú az M3-as bevezető a fővárosban, és így tovább, a szokásos helyek mondhatni. Ha további közlekedési info van, várom 0620-5555-155-ös hívható SMS Viber számunkra. Mojoékkal csillezünk, jön a Chillin a Pesten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a hidegfront után a reggel. Fújdogál a szél odakint, és hát kisöpörte a szaharai port a légkörből a front, de egy kérdésem maradt. Esett valahol? Oké, dörgött, villámlott, hallottam éjszaka, de esett valahol? Nálunk nem. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Hol esett? És hol nem? Jöhetnek a válaszok. Joe Bácsóval megyünk tovább a 8:30 hírek után. Funky Groove a besten. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 4 vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést két területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén a ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező települések a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor. A települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják a szúnyogokat. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a 48 éves magyar férfit, aki gyermekpornográfia miatt köröztek az amerikai hatóságok. A férfi 4 évig bujkált, ebből 2 évig Győrben, ahol márciusban fogták el a magyar rendőrök. Az Egyesült Államokban több rendbeli eljárás folyik ellene, miután a lefoglalt elektronikus eszközein gyermekpornográf felvételeket találtak. A férfit pénteken adták át az amerikai hatóságoknak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Éhezés fenyegeti a hazai méheket a hőhullámok és a szárazság miatt. A napraforgó elvirágzásával július végén országszerte megszűntek a természetes virágporforrások. A szakemberek szerint jövő tavasszal sok méhcsalád elpusztulhat. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Már 8 halálos áldozata van a ciprusi komp balesetnek, 18 embert továbbra is keresnek. A 259 utast és 8 fős legénységet szállító katamarán Észak-Ciprusról indult Törökország felé, amikor egyelőre tisztázatlan okok miatt visszivárgott a hajóba. A komp az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A kapitányt és a személyzet 7 tagját őrizetbe vették. A hatóságok megpróbálják felszínre hozni a több mint 500 méteres mélységben fekvő hajó fekete dobozát, hogy kiderítsék a katasztrófa pontos okát.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az iskola kezdésre elkészült a megálló, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmi út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandich Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Itt Fejér vármegyében is segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Átvonult felettünk a front, és kérdeztem a hallgatókat, hogy ki az, aki tapasztalt esőt is, mert hogy nálunk újból csak száraz, hideg, dörgős, villámlós front volt. Azt írja nekünk valaki, szia Levi, Csepelen bizony órákig zuhogott végre, puszi Anett. Na hát ez jó hír, ezek szerint csak ilyen lokális zivatarok voltak, az országos eső elmaradt. Jade, Don't Walk Away, ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szeptember 1, visszatérés az iskolapadba és az ártatlansághoz. Return to Innocence címmel 9 után biztosan szól az Enigma slágere és Király Viktoré is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Remélem mindenki épségben beért az iskolába, a munkahelyre, de ha továbbra is dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az iskola kezdése elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdése elkészült a Vasmű út kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték. A város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasmű út másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmű út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bándit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejérvár megyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kylie Minogue milliárdossá vált, no nem anyagilag, hanem a Spotify-on. Can't Get You Out of My Head című dala elérte az 1 milliárd streamet, ez pedig egy a videóklip forgatásakor készült ruhapróbás fotó megosztásával. Na és persze egy nosztalgikus poszttal ünnepelte. Most húga Danny Minogue indítja az órát 5 perccel múlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.

legjobb zenék. A legjobb zenék. Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Blast FM a legjobb zenék. Elkezdődött a meteorológiai ősz, az iskola, és sajnos történtek balesetek is. Tart a helyszínelés az egyes főúton, Bicske és Herceghalom között a főváros felé vezető oldalon nagyobb a torlódás, de a másik oldal is lassabb. Két autó koccant az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében, a 62-es kilométernél a külső sávot lezárták. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Az Enigma folytatja a kedreggelt, Return to Innocence a Besten.

Sometimes címmel szólt a Brand New Heavies dala Best FM, a legjobb zenék. Néha bizony, hát a jóból is megártasok. Így például a szülőknek a nyári szünet, a gyerek felügyeletben megfáradt anyukák, apukák pedig egy önfelett bulizással ünnepelhetik az iskola kezdést és szeptember eljövetelét. Jön a Booty Love és a Boogie Tonight, és bugizni este ma a Night Shiftben Funkira lehet 6-tól. White Boy 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Best FM, a legjobb zenék. Timi, gyönyörű, gyönyörűen összeraktad. Nagy taps zenei szerkesztőnknek, ugyanis a C-Block Summertime, azaz nyár című dala után jön szeptember, szeptember 1-én legalábbis Petra Marklund, egy dán énekesnő, aki az ősz első havának nevét választotta művész nevéül. A meteorológiai ősz pedig szeles, de meleg idővel indul, a tegnapi kánikulához képest a hidegfront egy kicsit felfrissítette a levegőt, a maximum ma 30 fok körül alakul, említésre méltó csapadék nélkül. Jön tehát az éterben is szeptember és a Cry For You a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így szeptember 1-én már bátran gondolhatunk nosztalgiával a mögöttünk álló nyárra, bár nem tudom, kinek mi maradt meg belőle a hűkupolán kívül, 10 után pedig folytatódik a zenei nosztalgia az ezredforduló legnagyobb slágereivel. Itt lesz a Fats & Small. És a Nox is.
2: Jön, ami nincs, ha úgy kívánsz. Jön az a földön túli láz.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A héten elkezdik lefedni az aszbesztel szennyezett utakat Szombathelyen. Erről rendkívüli ülésen döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi Platón, ahol 80-100 ezer tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. Az augusztus 20-án zárult szezon két hónapja alatt 1198 sérülést láttak el a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat önkéntesei a Balaton déli partján lévő strandokon. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett balatoni elsősegélynyújtó szolgálatban idén 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. Ők a nyár folyamán azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a strandokon szerzett sérülések ellátását, szükség esetén pedig mentőhívást biztosítottak a Balaton partján. A szolgálatban résztvevő képzett önkéntesek a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 19 éve alatt 57.087 sérülést láttak el. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Négy vármegye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítést két területen, Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati, valamint Pest vármegye déli részén a ráckevei Dunaágon végeznek a szakemberek. A Tiszató változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak. A környező települések a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor. A települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel írtják a szúnyogokat. Németországban holttest maradványokat tartalmazó autót találtak a történelmi mélypontra Apatrajnában. A hatóságok egy Bonn közeli kisvárosban akadtak a járműre, a Fiat több évtizede hevert a meder alján. A hatóságok nyomozást indítottak, az eset egyelőre egyetlen ismert eltűnési ügyhöz sem kapcsolódik, és még azt sem lehet tudni, hogy a benne talált csontok egy vagy több ember maradványai.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az iskola kezdésre elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmi út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss közlekedési info Szabitól, azt írja: M1 a határ felé Bicskénél egy lerobbant teherautó a külsőben, vigyázzatok, 2-3 kilométer a dugó. Köszönjük szépen az infót, 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra jött, 5 perc elmúlt 10. Hello, boldog szeptembert, kedves szülők, gyerekek és mindenki. James Blunt-tal indul az óra, Bonfire Heart, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az, hogy elkezdődött a szeptember, nem jelenti a fesztivál szezon végét, sőt, jönnek a szüreti mulatságok. Egy biztos, hogy 2040 tavaszáig semmilyen rendezvényen nem találkozhatunk majd Praz Michellel. A Fugees egykori rapperét 2025 novemberében ítélte el a Washingtoni Szövetségi Bíróság többek között illegális külföldi lobby tevékenységért, pénzmosásért és kampányfinanszírozási csalásért, miután egy malajziai milliárdostól kapott pénzeket csatornázott be Barack Obama 2012-es kampányába. Őt halljuk a Ghetto Superstars alapesten.

Bennem. Én hagyom a dégen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom hol is a cél, és

0: Best FM a legjobb zenék szeptember 1-én, jelenleg három helyen is 5 kilométert meghaladó dugó van. Az egyik ilyen az M1-es a határ felé Bicskénél, ahol lerobbant egy teherautó. Az M0-áson az M1-es felé Vecsésnél két autó ütközött, a belső sávot foglalják el. Az M3-ason pedig új terelést építenek Kerekharaszt térségében. Oda-vissza torlódik a pálya, ott is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A Holland Alice DJ a magányos farkasokhoz intéz majd egy kérdést. Szerinted jobb neked egyedül? Do you think you're better off alone? Ez biztosan elhozza az ezredforduló hangulatát, na és a Krisztál is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírekkel folytatjuk mindjárt, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felkészülési tornán jártak az acélbikák. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az acélbikák együttese a hétvégén a szlovákiai Poprádon megrendezett Tátra kupán lépett jégre, és három vereséggel zárta a tornát. A dunaújvárosiak elsőként a házigazda a tavalyi szlovák extraliga elődöntősével, a Popráddal találkozott. A szlovákok már az első harmadban 3 gólos előnyt szereztek, végül 6-0-ra nyertek. Másnap az ugyancsak extraligás Trencsén következett. A dunaújvárosiak valamivel veszélyesebben játszottak, ám ezúttal sem sikerült gólt szerezni. A Trencsén mindhárom harmadot 2 góllal megverve, ismét 6-0-ra győzelmet aratott. A harmadik mérkőzésen a szlovák elsőligás Humennyi volt az ellenfél. Az első 20 perc még kiegyenlített játékot hozott. A folytatásban azonban a szlovákok fokozatosan elhúztak, és végül 7-0-ra nyertek. A Tátra kupát végül a házigazda Poprád szerezte meg, írja oldalán a Duna Online. Az iskola kezdése elkészült a Vasmű út kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték. A város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasmű út másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmű út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként záporzivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugatias szél, a friss reggelt követően délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Sűrűbb lett a forgalom az iskolák környékén, tanszercsomagokkal segít az egyszülős központ, repülőgépnek csapódott egy menekülő tinédzser. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr a lezredes.
4: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
3: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajomban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanítóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Iskolakezdési támogatást nyújt az Egyszülős Központ. Összesen 156 gyermek kap több mint 5 millió forint értékben tanszereket. A legnagyobb, mintegy 50 ezer forintos csomagot 56 elsős viheti haza. Az iskolatáska mellett toltartó, füzetek és írószerek is kerültek bele. A nagyobb diákokat az életkoruknak megfelelő felszereléssel segítik. Egyre téren ért véget egy autós menekülés az Egyesült Államokban. A rendőrök azért próbálták megállítani a 17 éves sofőrt, mert azt gyanították, hogy a kocsi több bűncselekménnyel is összefügghet. A tinédzser azonban világítás nélkül továbbhajtott, áttörte a repülőtér kerítését, majd egy traktornak és egy parkoló repülőgépnek is neki csapódott. A balesetben rajta kívül senki sem sérült meg. A fiatalt kórházba vitték, majd őrizetbe vették. Egyebek mellett ittas, valamint felelőtlen vezetéssel vádolják. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként az All Summer Long Kid Rock-tól, aki egész nyáron csak tervezte, hogy majd kimaxolja a nyarat, de nem tette meg, az most bánhatja. Szeptember 1-e, ez áll a naptárban, és két név, Egyed, Egon, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 5 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Hozom még Krisztina Aguilérát, jön Ida Kor Pedlagrandal, és a Fragma is mindjárt.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, ahol a 90-es és 2000-es évek legendái hallhatóak. És jó hír az éra egyik ikonikus csapatának rajongói számára, hogy új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza a Take That. Gary Barlow, Mark Owen és Howard Donald bejelentették a zenekar 10. stúdióalbumát, a Dreamers-t, az első új dalt, a Feel My Love-ot, valamint a hozzá kapcsolódó jövőre tervezett nemzetközi turnét is. Most pedig egy elektronikus legendával megyünk tovább, a holland Alice DJ formáció 1999-es dalával. Ez a Better Off Alone, a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson, az M1-es felé a Diósdi lehajtó előtt, alakul a dugó. Köszönjük szépen, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, és nagyjából 4-5 kilométeres dugóra kell készülni az M3-ason is mindkét irányban Kerekharasztnál, ahol új terelést építenek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 1, ez a szomorú valóság, azaz véget ért a nyár, legalábbis a meteorológiai. Egyelőre viszont marad a kellemes, nyárias meleg, felfrissült az idő a hidegfront miatt. 30 fok körül alakul a maximum, és szeles időre kell készülni, csapadék nélkül. Deja vu, I can't stop, hogy fokozzuk a deja vu érzést a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ez a folytatás a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sarah Connor TQ-val, na és Majoros Rita, ők indítják a meteorológiai ősz első délutánját. Pillanatokon belül a legfrissebb hírek után, Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az iskolakezdésre elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Acélbikák együttes a hétvégén a szlovákiai Poprádon megrendezett Tátra kupán lépett jégre, és három vereséggel zárta a tornát. A dunaújvárosiak elsőként a házigazda a tavalyi szlovák extraliga elődöntősével, a Popráddal találkozott. A szlovákok már az első harmadban 3 gólos előnyt szereztek, végül 6-0-ra nyertek. Másnap az ugyancsak extraligás Trencsén következett. A dunaújvárosiak valamivel veszélyesebben játszottak, ám ezúttal sem sikerült gólt szerezni. A Trencsén mindhárom harmadot 2 góllal megverve ismét 6-0-ra győzelmet aratott. A harmadik mérkőzésen a szlovák elsőligás Humennyi volt az ellenfél, az első 20 perc még kiegyenlített játékot hozott, a folytatásban azonban a szlovákok fokozatosan elhúztak, és végül 7-0-ra nyertek. A Tátra kupát végül a házigazda Poprád szerezte meg, írja oldalán a Duna Online. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Napos száraz időnk lehet ma, minden tervezett járat elindult az iskola kezdésre. Októberben nyílik a vásárhelyi őszi tárlat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdés reggelén, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter szerint a volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbusz állt forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrészhiány miatt. A tárcavezető hozzátette, továbbra is vannak nehézségek egyes típusok üzemeltetésével, ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrészellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Erősíteni a kapcsolati erőszak áldozatainak védelmét a Belügyminisztérium. Pósvai Gábor tárcavezető szerint kiterjesztenék a távoltartás rendszerét, a bíróság pedig hosszabb időre is elrendelhetné azt. Azt is lehetővé tennék, hogy a hatóságok már korábban közbelépjenek, ha veszélyben van az áldozat. A közlekedés biztonság javítására szintén változásokat terveznek, nagyobb intézkedési jogot adnának a rendőröknek, a kirívó szabályszegéseket pedig szigorúbban büntetnék. A javaslatokról egyeztetés kezdődik. szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek, a klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolák Egyesületének elnöke.
4: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra.
3: Több mint 180 alkotást mutatnak be az idei vásárhelyi őszi tárlaton. A festményeket, grafikákat és szobrászati munkákat több mint 1200 nevezett műből választotta ki a zsűri. Nátyi Róbert a testület elnöke szerint egységes, magas színvonalú, mégsem zsúfolt kiállítás várja majd a közönséget az Alföldi Galériában. A 72. tárlat október 4-én nyílik meg, ekkor hirdetik ki a szakmai díjak nyerteseit is. Idén először adják át a Kuruc D. István festőművész emlékére alapított elismerést. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép keddi délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon furcsa ezt kimondani, de az első szeptemberi délutánt is töltsük együtt. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában is a legjobb zenéket tartogatom önöknek. Az Outkast-től, a Black Machine-től, a Rasmus-től, de még a TNT-től is. Sarah Connor pedig TQ-val indítja az órát. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
6: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

Veszte a legjobb zenék, Zsida és a Phantom után szép délutánt kívánok mindenkinek. Max Emlevi itt az előző óra végén azt mondta, hogy indíthatjuk együtt a meteorológiai ősz első délutánját. Hát ahogy kinézek az ablakon is, ahogy jöttem idefelé, még nem érzek ebből az őszből semmit, sőt, még most pont azokban a napokban vagyok, hogy előkerült pár nyári felsőm és nadrágom a szekrény aljáról, úgyhogy azokat most gyorsan felveszem, amíg még jó az idő, úgyhogy szerintem a különböző pumpkin spice latte-val és az ilyen őszi italokkal még azért várjunk pár napot. Élvezzük ki ezeket a meleg napokat. Nagyon sokan pedig elindultak ma a suliba, sőt, lassacskán szerintem már végeznek is suliban, oviban, hiszen elindul az újabb tanév. Szóval van mit kilazulnunk, kipihennünk ezen a délutánon, úgyhogy kezdjünk is neki. George Michael-lel jön mindjárt az Outside, az Outcast is érkezik, most pedig a Black Machine-nel és a Jazz Machine-nel süvít tovább a délután. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután megszokhatták, ma is hozom a legfrissebb útinfókat. Ahogy megkapom őket, már adom is tovább. Például, hogy az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás autót, a 36-os kilométertől lassan úgy tűnik, hogy a torlódás feloszlódik. Sokan haladnak Budapest felé, egyébként így az M1-esen Tatabánya és Óbarok között szakaszos torlódás van a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz autózni, úgyhogy aki autóval van, már mint hogy személyautóval és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használni a ma is. Én pedig kérem önöket, ha látnak valamit az utakon, akár alternatívájuk van, kerülő útról tudnak, nagyon megköszönöm, hogyha ma is jelentkeznek vele. 0620 55 55 155 a számunk. Utazom ma délután is együtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annyira jó ez a karameldal, ez volt a jelenés, ha esetleg valakinek így nem volt meg a címe. Pár perc múlva délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig belecsapunk a délután következő órájába. Sugar Babes-el! De itt lesz a jetlag is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felkészülési tornán jártak az acélbikák. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az acélbikák együttes a hétvégén a szlovákiai Poprádon megrendezett Tátra kupán lépett jégre, és 3 vereséggel zárta a tornát. A dunaújvárosiak elsőként a házigazda a tavalyi szlovák extraliga elődöntősével, a Popráddal találkozott. A szlovákok már az első harmadban 3 gólos előnyt szereztek, végül 6-0-ra nyertek. Másnap az ugyancsak extraligás Trencsén következett. A dunaújvárosiak valamivel veszélyesebben játszottak, ám ezúttal sem sikerült gólt szerezni. A Trencsén mindhárom harmadot 2 góllal megverve ismét 6-0-ra győzelmet aratott. A harmadik mérkőzésen a szlovák első ligás Humennyi volt az ellenfél, az első 20 perc még kiegyenlített játékot hozott, a folytatásban azonban a szlovákok fokozatosan elhúztak, és végül 7-0-ra nyertek. A Tátra kupát végül a házigazda Poprád szerezte meg, írja oldalán a Duna Online. Az iskola kezdése elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték. A város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasműút másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Újraépülhetnek szélerőművek idehaza, ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát, a rakparton nyitják meg a jégkorong szezont. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, másfél milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. Nagyot esett a lakáspiaci kereslet augusztusban, éves összevetésben több mint 40%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó otthonok iránt, júliushoz képest azonban mintegy 5%-os volt a visszaesés. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál szerint ez nem hirtelen piaci gyengülést jelez, az otthonstart tavaly indulása sok olyan vevőt is előrehozott, aki eredetileg később vásárolt volna. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
4: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
3: Egy napra a pesti alsó rakpartra költözik a jégkorong, szombaton itt rendezik meg a hazai bajnoki szezonnyitó eseményét. A látogatók korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, bemutatókat láthatnak, és maguk is kipróbálhatják a sportágat. Az ingyenes programokkal olyanokat is megszólítanának, akik eddig legfeljebb a képernyőn vagy a lelátóról találkoztak a jégkoronggal. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, egy óra után is 5 perccel mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, is tartsanak velem ebben a napsütésben, így a szeptemberi első délutánon. És a legjobb zenékkel természetesen. Mark Morrison érkezik hamarosan, és a Return of the Mac. De most a Sugar Babes-szel indul az óra. Jön a Hole in the Head. Hamarosan a napkérdését is felteszem, maradjanak velem.
0: Stefan.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok helyen ma elkezdődött az iskola, például a középiskolákban is, illetve ma van az Ír levelek világnap, úgyhogy én egy picit összevontam ezt a két témát a mai nap kérdésében. Arra vagyok kíváncsi, hogy ki mit írna egy levélben, mondjuk három mondatban, az éppen középiskolát megkezdő énjének. Lehetnek ezek jó tanácsok, figyelmeztetések, akár egy-két kedves gondolat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ki mit írna. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Ki mit írna három mondatban egy levélben a középiskolát éppen megkezdő énjének? Hát tényleg, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Gyorsan én is összeszedem a gondolataimat, miközben Mark Morrison zenél nekünk, jön a Return of the Mac. Azt hiszem, ez már hazafelé tartva az iskolából egy tökéletes dal. Szól is itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright. Ezek pedig a legfrissebb útinfók, amiket kaptam a hallgatóktól, úgyhogy már adom is őket tovább. Sokan vannak az M1-esen, Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, továbbra is erős a forgalom. Az M0-es autóúton a déli szektorban pedig az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után baleset történt. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már legalább 10 kilométeres. Távolabb a keleti szektorban, az M5-ös felé vezető oldalon Vecsés térségében pedig szalagkorlátot javítanak, itt is több kilométeres a kocsisor a 36-os kilométernél. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is ide az útinfókat, bárki bármerre jár az országban és lát valamit. Köszönöm, hogyha jelentkezik ezzel az információval, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy nagyon kedves üzenetet, aki éppen autóban ülve hallgatja a Best FM-et, és ott áll már a gyermekei iskolája előtt, mert hogy felső tagozatosok mind a ketten lassan végeznek ilyen kettő körül a suliban, és így az első napon viszi őket hazafelé, és azt érezte, hogy most így kicsit így nosztalgiázik ott a kocsiban, és visszaemlékezett az ő általános iskolai éveire. Úgyhogy arra kért engem, hogyha a következő órában meglepném ezekből az időkből, vagy ebből az időből egy-egy dallal, annak nagyon örülne ott még a várakozás közben. Hát választottam egy Ashwat dalt, annyit írtál, hogy a 90-es években voltál általános iskolás, ez egy 94-es dal, úgyhogy neked szól majd a Shine. De énekelhetjük a Margaret Island dalát is, jön a Valahol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felkészülési tornán jártak az acélbikák. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az acélbikák együttes a hétvégén a szlovákiai Poprádon megrendezett Tátra kupán lépett jégre, és 3 vereséggel zárta a tornát. A dunaújvárosiak elsőként a házigazda a tavalyi szlovák extraliga elődöntősével, a Popráddal találkozott. A szlovákok már az első harmadban 3 gólos előnyt szereztek, végül 6-0-ra nyertek. Másnap az ugyancsak extraligás Trencsén következett. A dunaújvárosiak valamivel veszélyesebben játszottak, ám ezúttal sem sikerült gólt szerezni. A Trencsén mindhárom harmadot 2 góllal megverve, ismét 6-0-ra győzelmet aratott. A harmadik mérkőzésen a szlovák elsőligás Humennyi volt az ellenfél. Az első 20 perc még kiegyenlített játékot hozott. A folytatásban azonban a szlovákok fokozatosan elhúztak, és végül 7-0-ra nyertek. A Tátra kupát végül a házigazda Poprád szerezte meg, írja oldalán a Duna Online. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A Fejér vármegyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jobban kell figyelnünk az iskolák környékén. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógus szakszervezet. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén a sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
4: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
3: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajomban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanévnyitóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint minden gyermek után azonos támogatásnak kellene járnia, függetlenül attól, hol tanul és kitartja fenn az intézményt. Azt is szeretnék, hogy az igazgatók önálló költségvetéssel gazdálkodhassanak. Javaslataikat ősszel küldik el a kormánynak és a parlamenti frakcióknak. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az 5-ös Lórán Tudományegyetemen. A Kármán Tódor nevét viselő kutatóhely több mint 1,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap. Az egyetem és a Hurren csillagászai olyan számítógépes modelleket és szoftvereket fejlesztenek, amelyek az űrkommunikációt, a navigációt, a műholdas megfigyelést és az űrbiztonságot segíthetik. Folytatódik a nyárias idő, esőre alig ha számíthatunk. Mondom a részleteket az időjárás jelentésben. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csináltam egy jó forró kávét, és hozom önöknek a legjobb forró dalokat a 90-es és 2000-es évekből, úgyhogy készüljenek így 2 óra után is 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt a Jakarta és az American Dream, de itt lesz majd Rosella is, és az Everybody's Free. Most Kanye West indítja az órát egy nagy kedvencemmel. Érkezik a Stronger.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mit üzennénk mondjuk egy három mondatban az éppen ma középiskolát kezdő énünknek. Azt írja Anna, ne görcsölj rá arra, hogy mindenkinek megfelelj, mert nem fog sikerülni, és nem is kell. Merj barátkozni, kérdezni és hibázni. Ja, és ne aggódj annyit a matek dolgozat miatt, túl fogod élni. Ezt üzenne Anna. Na, de nézzük Bence üzenetét. Légy kedves azokkal, akikkel együtt kezded a középiskolát, mert nem tudhatod, ki lesz közülük a legjobb barátod 10 év múlva. Ne akard másnak látszani, mint aki vagy, és élvezd ki ezt az időszakot, mert nagyon gyorsan elrepül. Sokkal gyorsabban, mint gondolnád. Azért milyen jó lett volna, hogyha kapunk néhány ilyen üzenetet a középiskola első napján, nem? 0620-55-55-155 jöhetnek még ide a hasonló, kedves, vagy tényleg akár figyelmeztető üzenetek is. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Mellé pedig egy 1994-es Asfalt sláger, ami igazán hozza a nyarat, a napsütést, és egy picit most így a nyár végét is, mindezt Regi köntösben. Ez a Shine a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Véget ért a baleseti helyszínnel és az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után. A 11-es kilométernél már minden sáv járható, így az időközben kialakult, hát legalább 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel, de már legalább feloszlóban van. A 61-es főúton előszállás és Alsó Szent Iván között egy korábban a árokba hajtott kamion műszaki mentése folyik éppen, a 11-es kilométernél áll a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az iskola kezdésre elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasmű út kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasmű út másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmű út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Ibáncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bándit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként záporzivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugatias szél, a friss reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt a 93.1-en szeptemberi hónapunk elstartolt a mai nappal, és a suli is, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok, remélem nem csak a mai nap, hanem még ez a hét azért lazább lesz a diákoknak. A mikrofon mögött Molek Csongor egészen 6 óráig, és Ásörrel kezdünk, tőle szól a DJ Gata's Fallen in Love című felvétel.
0: 93.1 Best FM.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, Dunai Veres és a térség. A mikrofon mögött Molek Csongor. Hihetetlen, hogy elstartolt a suli a mai nappal. Szeptember 1-je van már. Egyet, Egon, a Farkas, Kende, Tamara. Hölgyek, urak, nagyon boldog névnapot, a szülinaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot kívánok. 87. éve a mai nap egyébként, a II. Világháború emléknapja. És 32. éve Pécs napja, annak emlékére, hogy megszületett az egyetem alapítására feljogosító beleegyező oklevél. És 154 esztendeje Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot. Híres emberek, akik szeptember 1-én születtek, 154 éve született Brüll Adél, asszony nevén Diósi Ödönné, aki Léda néven Ady Endre múzsája volt. És 164 éve látott napvilágot Kövesligeti Radó, geofizikus, csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. Aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, Dunai Veresi hallgatók. Most énekel egy X-faktor győztes, Alexander Burke, és szól a Bad Boys című sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen és szabályosan. Mindenki, aki úton van, balesetmentes kilométereket, dunaújvárosi autósok. Az 51-esen aktuális elméletileg még mindig az útkarban tartási munkálat. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás adrendű főút 60-as kilométeréről van szó. Aztán ugrunk messzebb, a 62.09-esen aszfaltozási munkák miatt útszűkület érvényben lehet még, Adony-Kálóz összekötő útról van szó, a 15-ös és a 17-es kilométer közötti szakaszról. És említette már korábban is a 61-est, Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főúton. A 0-1-es kilométernél még a hónap közepéig számítani kell sávlezárásra. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk, utakkal, közlekedéssel kapcsolatban leginkább. 0630 74 74 777 ez a telefonszámunk. Köszi szépen előre is a közlekedők nevében. Beyoncé énekel most, és meghallgatjuk az Irreplaceable című slágerét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, a következő két óra is a miénk, így szeptember 1-én. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a suli kezdésen elméletileg a legtöbben már túl vannak. A mikrofon mögött Molek Csongor, még este 6-ig akárhogy számoljuk, és mutatom, mivel kezdünk. Énekel Christina Aguilera, és szól az Ain't No Other Man című sláger, ez...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Ismét a tanítási időszak alatti sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A BKK a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. A héten elkezdik lefedni az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen. Erről rendkívüli ülésen döntött a közgyűlés. A munkát csaknem 1 milliárd forintért végzi el a pályázaton nyertes cég. Elsőként az Oladi Platón, ahol 80-100 000 tonna aszbesztes kő található. A város azért nem vár a kormány 3 milliárd forintos aszbeszt alapjára, mert még ősszel be akarják fejezni a munkát. A hétvégén tartják az idei retro véradást. Szombaton retro zene, sör, virsli menü várja az önkénteseket, akik ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Meghalt Berend T. Iván, Kossuth-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. 14 évesen túlélte a Dachaui náci koncentrációs tábort, több ország tudományos akadémiájának volt tagja. Főkutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berend T. Iván 95 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Napközben többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. Még kitart a kánikula, még nem kell búcsút mondani a nyárnak. Délután 29-36 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A délután kellős közepénél járunk már, kedves hallgatók, ez a 93.1 Best FM, a nevem Molek Csongor, üdv mindenkinek, remélem sokan velünk tartanak így a suli kezdés napján. Este 6-ig jelentkezem, még énekel nekünk Christina Aguilera, és indítja az órát az Ain't No Other Man című felvétel most a Best-en.
0: 93.1 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Holnap már szerda, kedves hallgatók, üdv mindenkinek. A nevem Oleg Csongor. Nézzük az időjárásról, mit tudunk jelenleg. A jóslatok szerint átvonul majd egy felhősáv felettünk, és kapunk valószínű csapadékot. Gyenge zápor, zivatar formájában. A késő délutáni órákra már napsütést mondanak, max gomoly felők takarják a napsütést. És a csúcsérték, hát olyan 26-32 fok körül valószínű, reggel pedig 8-14 fok körül alakul a hőmérséklet, azaz felfrissülünk. Ami pedig a pollen terhelést illeti, kedves allergiás hallgatók, a parlagfű lassan-lassan tombol, a szezon már beindult jó pár hete. Jelenleg pollen koncentrációja magas tartományban van, a csalánfélék és a gombák pollen szintje pedig közepes. Be kell tárazni papírzsepiből, és szellőztessenek otthon és a munkahelyen ritkábban, és mossanak hajat gyakrabban a tünetek enyhítése érdekében. A Salt and Pepper zenél most nekünk, és meghallgatjuk a What the Man című slágerüket. Yeah, yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

taktikák nem nagyon tudtak kapuba találni, így a hazaiak magabiztos 6-0-ás sikert arattak. Szombaton délután a szintén extraligás Trencsén várt a Bikákra, akik hiába játszottak valamivel veszélyesebben, mint bőfél nappal korábban, újra lődgól nélkül fejezték be a meccset. A szlovákok viszont igazolták a papírformát, mindhárom harmadot 2-0-ra megnyerve húzták be a meccset 6-0-ra, és játszhattak az aranyéremért a záró napon. A torna harmadik találkozóját a szlovák első ligás Hummenné ellen vívták meg a hokisok, és az első harmad még kiegyenlített játékot hozott, a véghajrában a szlovákok szereztek vezetést, így ők vonulhattak minimális forra az első pihenőre. A második 20 percben pedig kinyílt az olló a csapatok között, ebben a harmadban 4 gólt is szerzett a Hummenné válasz nélkül, majd a záró felvonásban újabb 2 találattal növelte forját az ellenfél, 7-0-ás sikert aratott az acélbikák ellen. Ott van a beszámoló ettől részletesebben a dunaiveres.com hírportálon. Most Meredith Brooks felvételét játszom, meghallgatjuk a Beach című dalt. A hey.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Az útjó közös óránkat beindítjuk így szeptember 1-én, és lassan itt van már tényleg a késő délután, kedves hallgatók. A nevem Oleg Csongor, hozom még a jó zenéket. 60 percen keresztül indítja az órát mindjárt a Counting Crows, a dal pedig az Accidentally in Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, élénk erős nyugati széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimálbér emelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Letartóztatták a kisrepülőgépet eltulajdonító férfit. A járművezetői engedéllyel nem rendelkező 24 éves férfi szombat reggel Kalocsáról engedély nélkül szállt fel a géppel, Paks térségébe repült, majd később Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. A leszállás után el akart menekülni, de elfogták. A rendőrség jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének gyanúja miatt hallgatta ki, egy hónapra tartóztatták le. Meghalt Berend T. Iván, Kossuth-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. 14 évesen túlélte a dachaui náci koncentrációs tábort, több ország tudományos akadémiájának volt tagja. Főkutatási területe Európa gazdaság és társadalom története volt. Az MTA elnöki posztját 1985 és 1990 között töltötte be. Berend T. Iván 95 éves volt. Életformáló közösségnek nevezte az iskolát a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények debreceni tanévnyitóján. Steinbach József szerint a krisztusi szeretet minden tantárgyban jelen lehet az oktatásban. Kiemelte, Magyarországon a hitoktatással együtt 150 ezer diák vesz részt református közoktatásban, ami egyszerre lehetőség és felelősség. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 millió 200 ezer diák, közülük mintegy 100 ezer elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Híreink végén az időjárásról. Napközben többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati-nyugati szél időnként megerősödik. Még kitart a kánikula, még nem kell búcsút mondani a nyárnak. Délután 29-36 fokig melegszik a levegő.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az iskola kezdésre elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az iskola kezdésre elkészült a Vasműút kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti buszmegállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót a iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasműút másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasműút másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Ibáncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello mindenkinek, Dunaújváros és a térség, a mikrofon mögött Molek Csongor még ebben az órában, ez pedig nem más, mint a 93.1 Best FM. A legjobb zenékkel garantáljuk a nap 24 órájában a zenei változatosságot és persze a jó hangulatot. Zenél most a Counting Crows, és tőlük szól az Accidentally in Love.
0: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 93.1-en szabályosan és türelmesen vezesse mindenki, aki éppen úton van. A következő napokban már főleg csúcsforgalomban azért ennek adásra készülni kell, ahogy elstartolt a suli. És jelenleg útszűkület van érvényben a 62-28-ason Dunaföldvár-Seregi és összekötő úton a 8-as és a 14-es kilométer között. Nem sokáig kell már számítani fennakadásra. Aztán aktuális a csomópont építési munkálat még jó pár héten keresztül az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél. Most egy amerikai hölgy énekel nekünk, és kocsikázáshoz passzol ez a nosztalgikus felvétel. Britney Spears-től szól a Toxic című dal. Baby,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunai városi hallgatók, hatott az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt drámai hangütésű felhívása. Városunkban és a kihelyezett alkalmakon is örvendetesen nagy számú önkéntes jelentkezett véradásra az elmúlt időszakban. Pet Katalin, a Magyar Vöröskereszt dunai városi területi szervezetének vezetője említett információkat a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. És ahogy mondta, a nyári szabadságolások miatt országos viszonylatban egy kritikus helyzet alakult ki a vérellátás terén. Ez indokolta, hogy közös felhívást adott ki az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt. És sikerült megszólítani az önkénteseket. Itt is szeretné nagy-nagy köszönetét kifejezni minden véradónak, aki vállalta, hogy akár a szabadsága idején, de még a legnagyobb hőségben is csatasorba állt. Ott van a menetrend egyébként, hogy hol lesz lehetőség a következő napokban vért adni az említett portálon. Most Pink énekel, és meghallgatjuk a Stupid Girls című dalt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Megint ideértünk közös műsorunk végéhez lassan, úgyhogy következem most a Spice Girls, és meghallgatjuk az Up Your Life című felvételüket. Ez a búcsúsláger. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak kitartást ehhez a héthez is. A suli elstartolt, úgyhogy ideje visszaszokni a régi menetrendhez. Holnap szerdán délután 3-tól jelentkezem, maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az iskola kezdése elkészült a megálló. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek.

0: Az iskola kezdésre elkészült a Vasmű út kórház felüli oldalán található autóbusz megálló felújítása, tájékoztatott Dunaújváros önkormányzata. Megyesi Miklós, Dunaújváros megyei jogú város polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint szeptember 1-én 8 órától ismét az eredeti busz megállóban álltak meg az autóbuszok, így az utasoknak már nem kellett az ideiglenesen kijelölt megállót használniuk. A munkálatokat a DVG ZRT munkatársai végezték, a város korábbi ígéretének megfelelően a felújítással az iskola kezdésre végeztek, így a megállót az iskola első napján visszaadhatták a forgalomnak. A Vasmű út másik oldalán folytatódik a munka, a felújítás ezzel ugyanakkor nem ér véget. Hamarosan megkezdődhet a Vasmű út másik oldalán található autóbusz megálló felújítása is. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A Fejér vármegyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára, helyenként záporzivatar a délutáni órákban a Dunántúlon fordulhat elő, főként északon lehet élénk a nyugatias szél, a friss reggelt követően délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megnyílik az út a szélerőmű fejlesztések előtt. Kitört a tél egy osztrák tartományban. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
2: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Tegnap már egy picikét elsírattuk meg, elbúcsúztattuk az idei nyarat, de talán még ma szeptember 1-én is belefér, hogy egy picikét könnyes szemmel visszagondoljunk az elmúlt 3 hónapra, szóval funky, nyári funky, ha van egyáltalán ilyen kategóriát, a következő órában majd kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 06255555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu.

0: a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangyával, keddi rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünk álló 60 percben 7 és 8 óra között, szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felkészülési tornán jártak az acélbikák. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az acélbikák együttes a hétvégén a szlovákiai Poprádon megrendezett Tátra kupán lépett jégre, és 3 vereséggel zárta a tornát. A dunaújvárosiak elsőként a házigazda a tavalyi szlovák extraliga elődöntősével, a Popráddal találkozott. A szlovákok már az első harmadban 3 gólos előnyt szereztek, végül 6-0-ra nyertek. Másnap az ugyancsak extraligás Trencsén következett. A dunaújvárosiak valamivel veszélyesebben játszottak, ám ezúttal sem sikerült gólt szerezni. A Trencsén mindhárom harmadot 2 góllal megverve ismét 6-0-ra győzelmet aratott. A harmadik mérkőzésen a szlovák elsőligás Humennyi volt az ellenfél. Az első 20 perc még kiegyenlített játékot hozott. A folytatásban azonban a szlovákok fokozatosan elhúztak, és végül 7-0-ra nyertek. A Tátra kupát végül a házigazda Poprád szerezte meg, írja oldalán a Duna Online. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A Fejér vármegyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. A meteorológusok szerint egy front hatására több helyen lehet záporzivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki csapadék. Sok napsütése van kilátás, élénk helyenként erős nyugati északnyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Úgy tűnik, nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor a klub elnöke.
4: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
3: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel, szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpon német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Idén is lehet kérni az ingyenes HPV oltást a hetedikeseknek. Lecsapott a rendőrség a budapesti lomtalanításon. Döntően napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskolakezdés reggelén, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek. Ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrész ellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte több százezer gyerek kezdte meg ma a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-éig kell majd visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A készítmény a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba két alkalommal 6 hónap különbséggel. Lomtalanításon razziázott a budapesti rendőrség, 7 körözött embert fogtak el a járőrök. A második kerületben tartott fokozott ellenőrzésen kábítószeres ügy, engedély nélküli és ittas vezetés miatt is intézkedtek. 12 autóst közlekedési szabálysértések miatt bírságoltak meg, egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmiát és rendszámát pedig elvették. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3,5 év alatt 223 koncert, 13 millió néző és másfél milliárd dollár bevétel. Ha csak a számokat nézzük a Coldplay Music of the Spheres elnevezésű világkörüli turnéjára, szerintem a zenekar joggal mondhatja, hogy ez életük legnagyobb kalandja. Adventure of a Lifetime, ez jön már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Eszter, ha ma legjobb zenék, mivel Linda Perry a Fornamlands énekesnője dalszerzőként rengeteget dolgozott együtt Pinkkel, nagyon sokáig úgy volt, hogy ezt a dalt is majd Pink kapja, de aztán amikor Christina Aguilera átment hozzá egy picikét stúdiózgatni, és elénekelte ezt a dalt, Linda Perrynek nem is volt kérdés, hogy ezt kivel is kell aztán lemezre rögzíteni. És hát persze, hogy Pinknek is megvannak hozzá az énekbeli adottságai, de most már olyan fura lenne az ő hangjával elképzelni a Beautiful-t. Jó, Christina Aguilera!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kertészeteknek is lépniük kell a klímaváltozás miatt. Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kanadai rock legjelesebb képviselői érkeznek női és férfi oldalról. Egyaránt a nőit majd Avril Lavigne képviseli, a férfit pedig hát Bryan Adams, bár nem egy kifejezetten rock dallal jön majd, Chicane-nek és a Cloud No. 9 remixének köszönhetően a dance világába tesz egy picike kitérőt az úriember Sophie Ellis Bechter után.
3: Ez a Night Shift a Best

Összefem a legjobb zenék, éget a nap az előbb, aztán pár perc múlva, hogy Miller Dávidtól a süt a nap. Hát és hogy mi az igazsága a napsütéssel kapcsolatban napkor, napi napra? Az, hogy sütni fog a nap, és ennek köszönhetően 30 fokos nappali maximum lesz majd szerdán is, úgyhogy hiába van itt a szeptember, azért holnap még igazi nyári időre körülhetünk. Szerencsére csapadék és front és szél nélkül országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra, 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, itt a bestem.

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokában. Érkezik a Cry Me a River, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Gumikacsákat úsztatnak szombaton a Tiszán. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott. Így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga, sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpon német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig

0: főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget. Hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Köszönhetően annak, hogy az idei futball világbajnokságon ez volt az angol nemzeti 11 góldala. Egy picikét azért a futballra is rácsatlakozott ez a dal, de azért ez mindig is a darts közvetítések egyik fő-fő dala. Mondhatni, himnusza maradt. Planet Funk, Chase the Sun, hamarosan ez jön itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Bestefem a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogyha most vállal

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High a Best End.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A szombati Budapest Parádé Remember fellépői közül többen is összetalálkoztak a reptéren, úgyhogy egy eléggé komoly fotót sikerült lőni, ami fölkerült az Instára. ATB, Ferry Corsten, Dagul és DJ Quicksilver egy képen. Nálunk csak ATB érkezik a következő órában a Letyugóval hamarosan.
1: Ez a Night Shift a Best

Jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Afrika után irány vissza Európa, egészen pontosan Párizs. Nekem pedig a mai Nácsik után irány vissza haza, hogy holnap azért kipihenten érkezzem megint este 6-kor. Pop és Rádiós lágerekkel, meg persze DJ Effendivel az oldalamon, mert hogy a holnapi Night Shiftet ezzel indítjuk. Pop és Rádiós lágerek 120 perces mixével. Most pedig Dario G érkezik, jön a Carnaval de Paris, én pedig megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.